0: Kinek szünet a maga hegye, bármilyen máta szerintet én fel. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bármilyen szerintem, húzza, vagy kinek szünet.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

mintha városi patiszeri. Utána jöttünk a bukán, finni nevő lakár, lokál, szépen, ó, mi a legyen gondolkli, hogy szépen erre lokál. Hát a nélkül a vele előfelé marasz, majd egy tűnye hatunk. Depois, igen, aztán ki kudatni,